Absalom did to David. Sajnos ember túlfagyott állásfoglalásra, vagy sodor, nagyon különös helyzetben.